0: Maximo. La meilleure de toutes les radios d'internet.
1: Latina Stereo.
2: Sziasztok, Kovács Tibor vagyok. A legjobb rádióadást hallgatom interneten. latinastereo.com. A legízesebb szám.
3: latinastereo.com.